0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa 1 kg-os kiszerelésben 3,99 bani, és a petrezselyem gyökér 350 g-os kiszerelésben 4,49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Elindult a 2026-os roncsautóprogram az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautóprogram keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautóprogram az Autogroup Simonnál.
4: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
5: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lép.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: 98-on. Ébredj rá, hogy jó rá ébredni.
1: Na jó reggelt mindenkinek, elérkeztünk szeptember 3. napjához, és most már a hét 4. napjánál vagyunk. Hát a vekker felébresztett, nem tudom mennyire jó ráébredni, de remélem, hogy a zenékre azért jó lesz ébredezni, és elő is készítettem már jó néhányat, hogy legyen ma is egy nagyon vagány 6 óránk együtt egészen 1 óráig. Hamarosan hozok naptémát, lapszemlét is tartunk a következő órában. Névnaposokat köszöntünk hamarosan, és persze zenélgetünk. 13 fok van jelenleg udvarhelyen, amúgy ma a kellemes 25 fokunk lesz, ennyit jeleznek a meteorológusok, úgyhogy jó lesz ez a szeptember 3-a. Jó munkakedvet mindenkinek, jó utat, és hát a következő dal, amivel indítunk, az egy 2011-es zene. Soha ne legyél egyedül, never be alone, hát nem is lesztek egyedül, hogyha a Sztárrádiót hallgatjátok. Én Bedő Erika vagyok.

0: Wecker, a csillagos reggeli.
1: Nagyon jó volt a dal, a Kuplung zenekar új dalai, hát folyamatosan játsszák a rádiók, meg kell, hogy ismerkedjünk velük, és nagyon-nagyon jó stílus képviselnek a fiúk, visszaidézik a régi retro hangulatot, a mai srácok is, a háromtagú zenekar. Megyünk tovább, köszöntjük a névnaposokat szeptember 3-án, itt vannak a Hildák, akiket ma ünneplünk, német eredetű ez a név egyébként, és azt jelenti, hogy harcos nő. Kedves Hilda, van azért Hildai céke udvarhelyen is. Azt írják róla, hogy képes nagyon összpontosítani arra, amit éppen csinál, és olyan területen érdemes elhelyezkednie, ahol az önállóság, a függetlenség szinte alapkövetelmény. Személyes kapcsolódásaiban nehézséget jelenthet, hogy a szavak szintjén nehezen fejezi ki magát, sokszor vezet félreértéshez, hogy nehezen beszél érzéseiről, érzelmeiről mások előtt, azokban a helyzetekben, amikor ez elkerülhetetlen. Frusztráltnak és feszültnek érzi magát. Hát mindössze ennyi a jellemzés, remélem, hogy nem frusztráltak és feszültek ma a Hildák. Isten éltessen nagyon sokáig benneteket, és természetesen a dalok szólnak a születésnaposoknak is, akik szeptember 3-án látták meg legelőször a napvilágot. Blue Lagoon felvétele a folytatásban, 7 óra 23 perc, most már néhány másodperc múlva. Jó reggelt! Street.

Whitney Elizabeth Houston, aki 6-szoros Grammy-díjas és Primetime Emmy-díjas amerikai énekesnő és színésznő is természetesen. Hát, ha szeretnétek valakivel táncolni, arra itt lesz hamarosan a hétvége, viszont hogyha szeretnétek valakivel utazni, akkor emlékeztessétek a sofőröket itt Széke udvarhelyen, hogy megfelelő ütemben halad bizony a kivitelező a Bethlen Gábor utca egyirányú szakaszának a felújításával. Azonban az autós forgalom, különösen a nehéz gépjárművek ugye nehezítették a további haladást, és útzár lett bevezetve már szeptember 2-án reggel 8 órától. Alternatív útvonalként tehát ajánljuk a Tompa László és a Kornis Ferenc utcák használatát, illetve lehet menni a Tábornegyed felé. Én tegnap például arra mentem, és nagyon-nagyon kevés autó volt, talán 1-2, ennyivel találkoztam összesen a Függetlenség sugárúton, és hogyha a város központban vagytok direktben, akkor kanyarodjatok a Márton-Áron tér és Iskola utca irányába, ott majd a Szent Imre, Szent János, József Attila és Függetlenség sugárút, tehát van bőven alternatív útvonal, és kerüljétek a Bethlen Gábor utcát, mert jelenleg le van zárva. Fontos, hogy a gyalogosok ők használhatják a járdákat, így az üzletek, az intézmények és a szolgáltatások a munkálatok ideje alatt is bizony megközelíthetők maradnak. Tudtok vásárolni bőven, mert ott vannak azért jócskán üzletek. Az Urbana Transport is közzétett ezzel kapcsolatban egy információt, hogy az autóbuszok a párhuzamos Kornis-Ferenc utcán fognak majd közlekedni az út lezárás miatt, vagyis az unitárius templom előtti megálló helyett ideiglenesen a Kornis-Ferenc utca és a Villanytelep utca kereszteződésénél lehet majd felszállni és leszállni. Hát használjátok az autóbuszokat is. És vigyázzatok az utakon, hogyha van infótok, akkor írjatok 0757 57 51 71 az SMS számunk, vagy a rádió Facebook oldalán privátban is írhattok, jelezhettek. V-motorok érkezik, fekszem az ágyon. Hát van, aki elmondhatja most magáról szerintem, hogy fekszik az ágyon, mert van, aki vakációzik, és alszik még.

0: reggel.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
0: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
9: Sztárrádió. Sziasztok, Bagosi Norbi vagyok, és hallgassátok a dalainkat a Sztárrádióban.
10: Milyen jó érzés Bagosi Norbinak a hangját hallgatni itt a Sztár Rádióban. Hát igen, megyünk tovább a Bagosi dallal, 7 óra 52 perckor fekszünk a strandon. Jó is lenne, hogyha még ebben a hónapban feküdhetnénk a strandon, habár az előrejelzéseket, ahogy elnézem, azért lesz még nyár, lesz még 30 fok, például most szombatra is jelezik a meteorológusok a meleget, a kánikulát, ettől függetlenül már jövő héten azért 24-25 fokokat mérhetünk itt a térségben, de ez is rendben van, tehát kellemes szeptember elé nézünk. Egyelőre harmadikán azt látjuk, hogy a következő 10 nap az úgy rendben van. 23, 24, 25 fok, és mondom, egy-két nap talán még a 30 Celsius fokot is elérheti a hőmérő higanyszála, úgyhogy lehet tervezni a strandolásokat. Nyilván ezt még nem kell elengedni. A nyarat nem fogjuk még elengedni szeptember első felében. Főleg úgy valahogy majd az iskola kezdésre talán már egy picit másabb hangulatban vagyunk, amikor már a diákok is visszakerültek az iskolapadba, és beáll az a rutina városban is, hogy mindenki reggel, ilyenkor 7 óra előtt jó néhány perccel megközelíti a városközpontot és a tanintézményeket, akkor aztán tényleg nagy nyüzsgés lesz és zsongás Székelyudvarhely területén. Maradunk még a nyárban, hozom hamarosan a nap témáját is, és be is hozom most már a Hargita népe legfrissebb számát, hogy tudjunk egy lapszemlét is tartani majd a híradó után.

0: Támogatási programok indultak, kevesebben dolgoznak a vendéglátóiparban. Pályára lép a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Tavalyhoz képest 25 ezerrel csökkent a vendéglátóiparban dolgozók száma Romániában. A Munkáltatói Szövetség szerint emiatt havonta mintegy 7,5 millió euróval kevesebb bérjellegű adóbevétel kerül az államkasszába. A szervezet szerint a helyzet javításának egyik lehetséges módja az áfa 11-ről 9%-ra csökkentése lenne legalább 3 évre. Becsléseik szerint ezzel 3 és 8 ezer közötti munkahelyet lehetne megőrizni vagy létrehozni. A vendéglátóipari munkáltatók szerint az intézkedés nem csak az ágazatot segíteni, hanem az állami bevételek csökkenését is mérsékelhetné. 4 mezőgazdasági támogatási program indult el tegnap összesen mintegy 180 millió eurós kerettel. A sertés és szarvasmarhatartók mellett a kisgazdaságok, valamint a virág, fűszer és gyógynövénytermesztők is támogatást igényelhetnek. A szarvasmarhatartók állatonként 68 eurót kaphatnak, míg a sertéstartóknak a hízó sertéseik után férőhelyenként 11,9, a tenyészállataik után pedig 13,7 euró járhat. A kisgazdaságok gépvásárlásra, építkezésre, öntözésre és korszerűsítésre legfeljebb 50 ezer euró vissza nem térítendő támogatást kérhetnek. A virág, fűszer, gyógynövény és dísznövénytermesztők beruházásait projektenként legfeljebb 100 ezer euróval támogatják. Javítás miatt ma áramszünet lesz Székelykeresztúron és Alsóboldogfalván. Székelykeresztúron a Fiatfalvi utca 83-as és 125-ös szám közötti szakaszán szünetel az áramszolgáltatás, a leállás érinti továbbá a keresztúr közelében található, az AquaServ székelykeresztúri fiókjának tulajdonában lévő szennyvíz átemelő szivattyút is. Alsóboldogfalván az 1-es és 53-as, illetve a 174-es és 240-es házszámok között kell áramszünetre számítani. A szolgáltatás mindkét településen ma reggel 8 és este 9 óra között szünetel a tervek szerint. Felkészülési mérkőzést játszik a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata. A Palatka Barna, Kopasz István Csongor és Varró Lajos által irányított együttes a segesvári VSK csapatát fogadja a sportcsarnokban. A találkozó 17 órától kezdődik. Ingyenes játékvezetői tanfolyamot indít a Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület játékvezetői kollégiuma. A 6 alkalomból álló elméleti és gyakorlati labdarúgó játékvezetői tanfolyamot Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen tartják. A képzés szeptember 25-én indul és november 15-én zárul. Az alsó korhatár 14 év.
1: Az elmúlt évek tapasztalataiból látjuk, hogy a lányoknak van a legnagyobb esélyük, hogy hamar a nemzetközi porondra eljussanak a játékvezetés szempontjából. Ezért várjuk a lányok jelentkezését tanfolyamunkra.
0: Mondta híradónknak Bálint Attila, a játékvezetői kollégium elnöke. Jelentkezni online lehet a kollégium Facebook oldalán. Napsütéses időjárás lesz ma egész nap térségünkben, a széljárás gyenge marad, a meteorológusok csapadékot mára nem jeleznek. A legmagasabb reggeli hőmérséklet értékek 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Reggel. A baromi jó reggeli show. A 100.8-on. Ébredj rá, hogy jó rá ébredni. Tere-te, tere-te.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz natur vagy pácolt sertés oldalas 100 gramonként 2 lej 39 banírt a Lidl Plusszal. 400 gramos pilosz tehénteleme ár 12 lej 49 banírt a Lidl Plusszal. És szilvát kilonként 2 lej 99 banírt. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
6: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Becker, a Csillagos Reggeli.
1: A Csillagos Reggeli, remélem, hogy finom, jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most reggelizik. Én a reggelit azt a zenék formájában tudom nektek átadni, és a csillagokkal tudunk szállni a következő percekben nem sokára. Előtte viszont elmondanám a nap témáját, mert hogy ehhez is köze van a csillagokhoz például. Aki éjszaka repült, az valószínű, hogy a csillagos ég társaságában volt a repülőgépen, hiszen a mai témánk az az, hogy kirepült el idén egy kis kikapcsolódásra, jöhetnek a Sztár Rádió Facebook oldalán a repülős sztorik, volt-e valami különleges kalandotok, vicces, akár izgalmas, vagy bosszantó történeteket várok hozzászólásban. Na és persze nem maradhat el a fénykép sem, mert hogy nagyon várom, hogy megmutassátok az idei kedvenc repülős képeiteket kommentben. A Sztár Rádió Facebook oldalán tettem közzé egy bejegyzést, én már feltöltöttem egy repülőgépes fényképet, ahol látszik a sok-sok felhő fentről, és nyilván a nap is rásüt ezekre a felhőkre. Hát azért halljuk be őszintén, hogy fentről teljesen más a világ, teljesen mást látunk, mint innen lentről. Lehet ugye felhőtenger, napfelkelte, naplemente, de fentről láthatunk tengerpartot, hegyeket, városokat, településeket, és végre elérkezett az a bizonyos szabadság pillanata is, amit a kis ablakból láthatunk odafentről, úgyhogy nagyon szép fényképeket lehet készíteni, nyilván, hogyha ablak mellett ültök. Ezeket csatoljátok kérlek hozzászólásban, és akkor írjátok le, hogy mi minden történt idén veletek a reptereken, a repülőgépen, milyen kalandban volt részetek, és ki szeretném ezeket majd úgy emelni a következő órákban, és szeretnék ebből olvasgatni, úgyhogy remélem, hogy nagyon sokan fogtok hozzászólni ehhez a témához, mert hogy egészen 13 óráig együtt fogunk itt lenni, zenélgetünk, és természetesen érdekes témákról is fogunk beszélgetni. 8:49 múlt 3 perccel. Jó reggelt!

Joel Corey és Tom Grennan felvétele 8:30 lesz egy perc múlva. Itt van a legfrissebb újság a Hargita népétől. Szeptember 3-a csütörtök, ugye? És 24 oldalas. A címlapon található egy nagy, hatalmas fénykép a magyar mennyegző, magyar film részletéről. Mennyegzőn innen, szerepeken túl címmel van egy beszélgetés Töröcsik Franciska színésznővel, és erről lehet majd olvasni a 4.-5. oldalon. Franciskával egy beszélgetés, egy interjú, amiben majd mesél. Amit mondott, nagyon fontosnak tartom, hogy a művészet összekösse az embereket, ő ezt vallja. Franciska szerint a Magyar Mennyegző című film a magyarországi és az erdélyi magyarokat is közelebb hozhatja egymáshoz. A színésznővel a kedd esti csíkszeredai vetítés és a közönség találkozó előtt a filmről, a forgatásról és az erdélyi élményeiről beszélgettek, és az elmúlt évek sokszínű szerepeiről, meg az egyre növekvő ismerettséggel járó változásokról is kérdezték. Ha jól tudom, akkor Töröcsik Franciska ezen a napon délután Székelyudvarhelyre látogat, úgyhogy erről hozom az információkat Wolf Kati felvétele után.

Kelly Clarkson felvétele 9:30 után 7 perccel. Töröcsik Franciskánál tartottunk, egy hatalmas interjút olvashattok a mai Hargita népe újságban, a 4.-5. oldalon, és a színésznővel tegnap beszélgettek. Tegnap előtt, bocsánat, a keddi vetítésen, ami Csíkszeredában volt. Töröcsik Franciska ma Székelyudvarhelyre érkezik, és az UFF nagy teremben lesz egy ilyen közönség találkozó a filmvetítéssel összekapcsolva. 19 órától vetítik a Magyar Mennyegzőt. Én ilyenkor azt nem értem, hogyha van egy udvarhelyi mozi, akkor miért nem ott mozizhatunk? Én ezt most sem tudom felfogni, hogy miért mozizunk az UFF nagy teremben, amikor végre meg volt ígérve és be volt ígérve már év végén, hogy megnyitják a kapukat, és lesznek vetítések rendszeresen, amire majd várják ugye a városlakókat. Hát ez még nem történt meg egyelőre, viszont Töröcsik Franciskával ma délután találkozhattok az UFF nagy teremben, a Kossuth Lajos utcában, és ismét megnézhetitek a Magyar Mennyegzőt, vagy aki még nem látta, az most először

Láthatja. Gyönyörű, szép Kalota Szegen forgatott magyar filmről beszélgetünk, és Franciska most székelyföldi turnén van, tehát városról, városról, településről, településre látogat. Volt Csíkszeredában, volt Brassóban, és volt Székelykeresztúron is, hogyha jól láttam már, ma pedig Székelyudvarhelyre érkezik. Hát igen, hogyan tudnék élni nélküled, ez terje igazából Franciska, mert hogy abban is szerepelt Ember Márkkal közösen, ugye az ők történetükbe szerettünk bele, a folytatás pedig majd november 12-én várható, akkor adják ki a Hogyan tudnék élni nélküled második részét. Ennyit Franciskáról. És a filmekről pedig még lesz téma, mert hogy a Doklavina hozza a magyar dokumentumfilmeket vasárnaptól megkezdve, az már tényleg az udvarhelyi moziban lesz levetítve, úgyhogy mi belépőket is fogunk sorsolni a holnapi nap folyamán, mégpedig 8 darab páros belépőt, filmenként 2 darab páros belépőt fogok sorsolni holnap úgy 12 óra magasságában. Addig is várom a kommenteket, a Star Radio Facebook oldalán van elindítva a játékunk. A részletekről pedig még hozok információkat, oda is hozzászólásokat kell írni, úgyhogy a Star Radio Facebook oldalát folyamatosan csekkoljátok, mert van bőven ott élet. És van élet itt a zenék területén is. 1999-ből érkezik Blondie felvétele, a Maria.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Spórolj többet a Lidl Plus-szal. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a 210 g-os konfiszeri Firenze minibissimo süteményekre 5,89-ban írt a Lidl Plus-szal, a 6x0,33 literes Ursus világos sörre 15,49-ban írt a Lidl Plus-szal, és a piros almára 2 kg-os kiszerelésben 7,99-ban írt a Lidl Plus-szal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni! Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Dupla torna, dupla győzelem. A tagból világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdőn, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tagból tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdőn pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, 4 nap, tagbólból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.

0: baromi jó reggeli show a 100.8-on. Ébredj rá, hogy jó rá ébredni.
1: Jó reggelt, 10 perc múlva, 9 óra, hamarosan érkeznek a hírek, és érkeznek most az információk a nyeremény játékunkkal kapcsolatban, ami holnapig tart. A Doklavina jóvoltából páros mozi jegyeket fogok sorsolni, tehát holnap délelőtt az Udvarhelyi moziban lesznek ezek a dokumentum filmvetítések. 4 film vetítésére kerül sor, és egy rajzfilm. Tehát a rajzfilmre nem kell fizetni majd, nyilván a dokumentum filmekre van belépő, amit majd meg lehet vásárolni itt az Udvarhelyi mozi pénztárában. Melyik az a 4 film? Szia Sári, A báró hazatér, Kurták töredékek és Kell egy oroszlán. Ezeket lehet megnézni most a következő napokban. A játékhoz pedig csak annyit kell tennetek, hogy a Sztár Rádió Facebook oldalán egy picit lennebb görgettek, és akkor megtaláljátok a játékot. Hozzászólásban pedig odaírjátok, hogy milyen stílusú filmet néznél leggyakrabban abban az Udvarhelyi moziban. Nagyon sokan szeretnének mozizni, a legtöbben pedig vígjátékot írtak. Van, aki thrillert, van, aki akciófilmet, drámát, romantikus filmet, és írták azt is, hogy bármit, csak legyen már mozi. Eskü, minden vetítésre beülnék, még a fekete-fehérre is. Nagyon kívánkoznak a városlakók mozizni, hát reméljük, hogy ezt meghallgatja a városvezetés, és az ősz, valamint a tél folyamán, a hosszú estéken azért bebeülhetünk egy popcornnal valamilyen jó filmvetítésre. És hát popcornnal nem ülhetünk a repülőgépen, viszont csodálkozhatunk a kilátásban, és ott vásárolhatunk finomabbnál finomabbakat a légi kísérőktől. A mai nap témája, hogy te hova repültél az idei vakáció alatt. Várom hozzászólásban a különleges repülős sztorikat, akár vicces, akár izgalmas, vagy akár bosszantó történeteket, kalandokat, amik idén a szabadságotok alatt történtek veletek. Írjátok meg kérlek a Sztár Rádió oldalára kommentben, és azt sem bánom, hogyha egy képet is csatoltok, amit a repülőgépből készítettetek idén. Levente már is írt, hogy felhők felett mindig kék az ég, sajnos nem tudom, hol jártunk, mert nem volt utcatábla, hát nyilván, hogy ott nem tudjuk, hogy hol járunk. Bon Jovi felvételével viszont tudjuk, hogy megyünk tovább. 1987-es, egy igazi rock felvétel.

0: Támogatási programok indultak. Kevesebben dolgoznak a vendéglátóiparban. Pályára lép a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Tavalyhoz képest 25 ezerrel csökkent a vendéglátóiparban dolgozók száma Romániában. A Munkáltatói Szövetség szerint emiatt havonta mintegy 7,5 millió euróval kevesebb bérjellegű adóbevétel kerül az államkasszába. A szervezet szerint a helyzet javításának egyik lehetséges módja az áfa 11-ről 9%-ra csökkentése lenne legalább 3 évre. Becsléseik szerint ezzel 3 és 8 ezer közötti munkahelyet lehetne megőrizni vagy létrehozni. A vendéglátóipari munkáltatók szerint az intézkedés nem csak az ágazatot segíteni, hanem az állami bevételek csökkenését is mérsékelhetné. 4 mezőgazdasági támogatási program indult el tegnap összesen mintegy 180 millió eurós kerettel. A sertés és szarvasmarhatartók mellett a kisgazdaságok, valamint a virág, fűszer és gyógynövénytermesztők is támogatást igényelhetnek. A szarvasmarhatartók állatonként 68 eurót kaphatnak, míg a sertéstartóknak a hízó sertéseik után férőhelyenként 11,9, a tenyészállataik után pedig 13,7 euró járhat. A kisgazdaságok gépvásárlásra, építkezésre, öntözésre és korszerűsítésre legfeljebb 50 ezer euró vissza nem térítendő támogatást kérhetnek. A virág, fűszer, gyógynövény és dísznövénytermesztők beruházásait projektenként legfeljebb 100 ezer euróval támogatják. Javítás miatt ma áramszünet lesz Székelykeresztúron és Alsóboldogfalván. Székelykeresztúron a Fiatfalvi utca 83-as és 125-ös szám közötti szakaszán szünetel az áramszolgáltatás, a leállás érinti továbbá a keresztúr közelében található, az Aqua Serp székelykeresztúri fiókjának tulajdonában lévő szennyvízátemelő szivattyút is. Alsóboldogfalván az 1-es és 53-as, illetve a 174-es és 240-es házszámok között kell áramszünetre számítani. A szolgáltatás mindkét településen ma reggel 8 és este 9 óra között szünetel a tervek szerint. Felkészülési mérkőzést játszik a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata. A Palatka Barna, Kopacz István Csongor és Varró Lajos által irányított együttes a segesvári VSK csapatát fogadja a sportcsarnokban. A találkozó 17 órától kezdődik. Ingyenes játékvezetői tanfolyamot indít a Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület játékvezetői kollégiuma. A 6 alkalomból álló elméleti és gyakorlati labdarúgó játékvezetői tanfolyamot Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen tartják. A képzés szeptember 25-én indul és november 15-én zárul. Az alsó korhatár 14 év.
1: Az elmúlt évek tapasztalataiból látjuk, hogy a lányoknak van a legnagyobb esélyük, hogy hamar a nemzetközi porondra eljussanak a játékvezetés szempontjából. Ezért várjuk a lányok jelentkezését tanfolyamunkra,
0: mondta híradónknak Bálint Attila, a játékvezetői kollégium elnöke. Jelentkezni online lehet a kollégium Facebook oldalán. Napsütéses időjárás lesz ma egész nap térségünkben, a széljárás gyenge marad, a meteorológusok csapadékot mára nem jeleznek. A legmagasabb reggeli hőmérséklet értékek 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Legyen reggel, legyen informatív, legyen dinamikus, dinamikus, legyen Fekkel.
4: Fekkel minden reggel.
3: A Sztár Rádióban. A Sztár Rádióban.
5: Minden reggel csörög a Vekker bizony itt a Sztár Rádióban. Hát köszi a híreket, Zoli, a Vekker harmadik órája indul Ace of Base dalával, Beautiful Morning. Hát kívánom, hogy legyen szép a reggel, tényleg békés és nyugodt. A jókedvű kollégák és főnökök is vegyenek ma körbe mindenkit. 9 óra 5 perc, 14 fok van jelenleg Székelyudvarhelyen. Napsütés, kék-kék volt. Hát mi kell még szeptember 3-ára? Talán a jó zenék, azok nem maradhatnak el.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz natur vagy pácolt sertés oldalas 100 gramonként 2 lej 39 banírt a Lidl Plusszal. 400 gramos pilosz tehénteleme ár 12 lej 49 banírt a Lidl Plusszal. És szilvát kilonként 2 lej 99 banírt. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lé...

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Az velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán. Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Szeptember 3-a a legnagyobb slágerek változatosan itt a Sztár Rádióban. Hát jövő héten ilyenkor már túl lesznek a diákok három tanítási napon. Hát nem is mondanám azt, hogy tanítási nap, mert hétfőn még csak megnyitó, tanévnyitó, osztályfőnöki óra, aztán kedden, szerdán még ilyen-olyan beszélgetések, hogy mit kell beszerezni az új tanévre. Ígérek majd jövő hétre egyébként nyereményjátékokat is, és ígérnek a Művelődési Központ, valamint Székelyudvarhely városa vezetői is lábbuszos lehetőségeket ismét az idei tanévre, mert hogy ha jövő héten újra becsengetnek, akkor ezzel együtt újra fog indulni a lábbusz, és keresik az önkénteseket. Remélik azt, hogy mindenki kipihente magát, mindenki feltöltődött, és mindenkinek jól telt a vakáció, és a lábbuszos reggelek már hiányoznak a szervezőknek, a friss energiák, a nevetés, a mozgás és a különleges hangulat, amivel együtt indulnak az iskolai napok. Hát a tanév kezdetével önkéntes sofőröket fognak keresni, várják a munkaközösségek, a baráti társaságok, a kollégák és lelkes magánszemélyek jelentkezését is, akár egy-egy hétre, akár állandó önkéntesként csatlakozni lehet, mert a lábusz 3 útvonalon fog indulni ebben a tanévben, Cserehátról, a Rákóczi-Ferenc utcáról, a mozi előtti térről, és Szombatfalváról, a Szépkorúak házától. Most azon gondolkodom, hogy akkor vajon kivették a negyedik megállót, ami volt a Betlen negyedben a Lidl sarkánál, a főúton, a buszmegállóban, onnan is indult volt lábusz, de ezek szerint a Betlen negyedből nem volt rá igény, habár pont, hogy onnan szerintem többen jönnek autóval, de mindegy. Használjátok ki ezeket a lábuszos reggeleket, szerintem főleg, amíg még ilyen szép őszi napok vannak, addig a gyerekeket hagyjátok, hogy menjenek, mozogjanak, gyalogoljanak, és ezáltal is kisebb lesz a forgalom a városközpontban. Tehát munkaközösségek, önkéntesek jelentkezzenek a lábuszra a 0266-218-147-es telefonszámon, és legyetek ti azok, akik reggelente a gyerkőcöket elkíséritek, hogy biztonságba odaérjenek az iskolába. Oda sodorjátok igazából. Szebényi Dani és Kovászki meg a Vega érkezik, aztán Justin Timberlake felvételt is hallgatunk ebben az órában.

80-as, 90-es évek örök zöld slágerei is felcsendülnek természetesen. Itt a Vekkerben, csütörtökön szeptember 3-án a Hargita népe legfrissebb száma van a kezemben, és épp olvasok egy jó hírt, hogy az országban elsőként Hargita megye zöld desztináció. Úgyhogy büszkék lehetünk a megyénkre, mert zöld desztináció.

Minősítést kapott. Hargita megye a Green Destinations által végzett audit nyomán a szakértők többek között a destináció menedzsmentet, a kulturális örökség védelmét és a természet és tájvédelmet, valamint a helyi közösségek jólétét és a turisztikai vállalkozások fenntarthatósági törekvéseit vizsgálták. Mint írják azt, Hargita megye az audit során átlagosan 7,5 pontot ért el a 6 vizsgált területen. A legmagasabb 9,2-es pontszámot a kultúra és a hagyományok területén érte el, hát szerintem is elérhettük itt Románia szerte. Országos szinten Hargita megyében a kultúra és a hagyományok őrzése szerintem kiemelkedő helyen szerepel, és a szakértői értékelés ki is emelte a tárgyi és szellemi kulturális örökség megőrzése iránti erős elkötelezettséget, a helyi kézművességet és hagyományokat támogató programokat, valamint a gasztronómiai örökség védelmét és népszerűsítését. A hagyományos ételek, valamint az ezeket készítő vendéglátóhelyek azonosítását és elismerését is szolgálja ez a cím, és szintén fontos példaként szerepel az értékelésben az is, hogy milyen ételeket készítenek az adott megyében. Hát itt Hargita megyében szerintem a legfinomabb az étel országos szinten, a székelyek azért jól tudnak sütni és főzni. A társadalmi jólét területén pedig a megye 8,6-os pontot ért el, hát az elég magas, végül is kevesebbre számított a metéren, és a destináció menedzsment, a természet és táj, valamint az üzleti szféra és kommunikáció területén egyaránt 7,1-es pontszámot ért el a megyénk. Viszont itt többre számítottam, azért a természet és a táj nem csak 7,1 pontot ér meg szerintem, mert a 9-est simán megadhatták volna. Hargita megye egy gyönyörű szép tájakkal rendelkezik. Na, de örülünk ennek is, és ez egy nemzetközileg elismert visszajelzés egyébként, hogy a zöld destináció címet elnyertünk. Még nézem, hogy mi minden fűződik ehhez, de nagyjából ez a legfontosabb, hogy mi vagyunk az első helyen országosan. Így még több turista fog érkezni Románia szinten Hargita megyébe, így is elég sok román turistánk van, de hát jöjjenek, hozzák a pénzt, és költsék el itt nálunk. Mi pedig örvendeztetjük Tina Turner és Eros Ramazzotti dallal a turistákat is akár.

0: like music.
1: Sztár reklám. Spórolj többet a Lidl Plus-szal. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a 210 g-os konfiszeri Firenze minibissimo süteményekre 5,89-ban írt a Lidl Plus-szal, a 6x0,33 literes Ursus világos sörre 15,49-ban írt a Lidl Plus-szal, és a piros almára 2 kg-os kiszerelésben 7,99-ban írt a Lidl Plus-szal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrumpf villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Girosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham. Kattalj rá a kajára!
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió.
11: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió.
11: Sztár Rádió.

0: Megszavazták a sofőrvizsga módosítását, újraindul a lábbusz program. Győzött az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Elfogadta a Szenátus a B-kategóriás jogosítvány megszerzéséhez szükséges, gyakorlati vizsga módosításáról szóló törvénytervezetet, amely most a képviselőház elé kerül. A javaslat eredetileg egy a közúti vizsga előtt teljesítendő, külön tampályás vizsgát is bevezetett volna, ezt azonban a szakbizottságok törölték. Indoklásuk szerint az országos bevezetéshez szükséges infrastruktúra kialakítása jelentős adminisztratív, szervezési és pénzügyi terhet jelentett volna. A tanpályás vizsga támogatói szerint annak bevezetése egységesebben ellenőrizné a kezdő sofőrök járműkezelési tudását és javíthatná a közlekedés biztonságot. Önkénteseket keresnek a tanévkezdésre újrainduló lábbusz programhoz Székelyudvarhelyen. A gyerekeket három útvonalon kísérik iskolába, a Cserehátról, a második Rákóczi-Ferenc utcai mozi elől, valamint Szombatfalváról a Szépkorúak házától. A szervező művelődési központ munkaközösségek, baráti társaságok és kollégák jelentkezését is várja, akár heti egy alkalom vállalásával. Az önkéntes lábbuszsofőrök a 0266 21 81 47-es telefonszámon jelentkezhetnek a művelődési központnál. Életének 67, papságának 42. évében elhunyt Dániel Ernő, Nyikómalomfalva nyugalmazott plébánosa. Az 1985-ben Gyulafehérváron pappá szentelt lelkipásztor szolgálatát Székelyudvarhelyen kezdte, majd a gyulafehérvári teológiai liceum lelki vezetője, később korond és kézdialmás plébánosa volt. Dániel Ernő Nyikómalomfalván 2012-től szolgált, ahol július 19-én mutatta be búcsúzó szentmiséjét, mielőtt augusztusban nyugállományba vonult. Győzelemmel kezdte a labdarúgó Román Kupa csoportküzdelmeit az FK Csíkszereda. A csíkszeredai csapat tegnap a másodosztályos Besztercei Glória vendége volt, 1-0-ás első félidő után 2-0-ra győzött, az FK góljait Stál és Eppel szerezték. A következő kupafordulóban október 28-án a csíkiak a nagyváradi FC Bihart fogadják, szombaton a Szuperligában Aradon vendégszerepelnek. A csapattól távozott a szlovákiai József Dolni támadó, aki Nagyváradon folytatja pályafutását. Visszavágót játszott az FK Csíkszereda női labdarúgó csapata az UEFA női Európa kupában. A csíkiak az izlandi Breiðablik csapatát fogadták tegnap az idegenbeli 8-1-es vereség után, a vendégcsapat tegnap 1-0-ra győzött a csíkszeredai stadionban, így 9-1-es összesítéssel tovább jutott. Napsütéses időjárásunk lesz a mai napon, térségünkben gyenge széljárásra lehet számítani, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérséklet értékek 23 fok körül alakulnak a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. Spórolj többet a Lidl Plus-szal. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a 210 g-os konfiszeri Firenze mini bisszimó süteményekre 5,89-ban írt a Lidl Plus-szal, a 6x0,33 literes Ursus világos sörre 15,49-ban írt a Lidl Plus-szal, és a piros almára 2 kg-os kiszerelésben 7,99-ban írt a Lidl Plus-szal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Utaz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utaz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztárrádió.
11: A reklám után a Wecker 4. órájában szeptember 3-át írunk már is. Hát ha ilyen gyorsan elszalad az ősz, mint a nyár, akkor azon veszük észre magunkat, hogy már a karácsonyi ajándékokat csomagoljuk, és a karácsonyfa beszerzésénél tartunk. Na de ne szaladjunk még olyan előre. Habár már lehet gondolkozni a téli hónapokon, a sípályákon, a stízési lehetőségen, mert igenis van probléma a Madarasi Hargita ügyében, nem sikerült kiegyezni. És polgári per van a sípályák üzemeltetéséért. A Hargita Népe újságban lehet olvasni erről, mert hogy elsőként beszámoltak, hogy kérdéssé vált ugye az idei síszezon elindítása a Madarasi Hargitán, miután a terület tulajdonos kápolnási közbirtokosság és a pályákat 23 éve üzemeltető Bagolykő Kft. Nem tudott egyességre jutni a pályaüzemeltetés kérdésében, és a tulajdonos közbirtokosság, miután az eddigi üzemeltetőnek idén decemberben lejár a bérleti szerződése, csak egyetlen szezonra hosszabbította volna meg a szerződést olyan feltételekkel, amelyeket a Bagolykő tulajdonosai több oknál fogva sem tartottak elfogadhatónak, mondván, hogy ez mind anyagi, mind polgári jogi szempontból hátrányosan érinti őket, ezzel pedig csapda helyzetbe hozva a vállalkozást. Az ügyet árnyalja, hogy feltűnt egy helyi vállalkozókból álló érdekcsoport is, amelynek a közbirtokosság 2027-től átadná a pályák üzemeltetésének a feladatát. Tehát igazából ez áll a háttérben. Voltak egyeztetések, összeültek, leültek, nézeteltérések voltak, konfliktusok voltak, és azok vezettek a jelenlegi helyzethez, amire bírósági úton kívánnak majd megoldást találni, de a részleteket még ebben az órában boncolgatjuk. Eddig is érkezik Blondish felvétele Dua Lipa 4-es Street, és Ricky Paveri is itt lesz a következő percekben.

Az egyik legsikeresebb dala szerintem a 4-es Street zenekarnak 10 éven át. Hát valaki 10 éven át már sízik, snowboardozik, szánkózik a Madarasi Hargita pályáin, és reméljük, hogy idén is fog 11. alkalommal, csak hogy nem sikerült kiegyezni még egyelőre a Madarasi Hargita ügyében. Peres úton fogják tisztázni a sípályák üzemeltetése körüli ellentéteket. A pályákat 2004-től működtető Bagolykő Kft., miután nem sikerült a terület tulajdonosával, a kápolnási közbirtokossággal kiegyezniük a pálya üzemeltetés jövője ügyében. És azt írják, hogy amennyiben a közbirtokosság vezetősége nem biztosít jogi garanciákat és nem nyitott a korrekt tárgyalásra, akkor idén decemberben kénytelenek lesznek meghatározatlan időre felfüggeszteni a síközpont működtetését. A közlemény szerint a 100 napos ideiglenes szerződés tervezet szerint megszűnne tehát a mostani üzemeltető előbérleti joga, ugyanakkor amennyiben nem tudnak a gépek és egyéb ingóságok átvételéről kiegyezni a következő üzemeltetővel, azokat 15 munkanapon belül kötelesek elszállítani, ezáltal pedig lebontani a felvonókat is. Hát te jó ég, akkor mi lesz ott a madarasi sípályákkal? Azt nagyon nem szeretné senki, nagyon-nagyon nem szeretné senki. Kedden éjjel az egész faluban megtöltötték a porták postaládáit, képzeljétek, a Bagolykő álláspontjával írták, és küldtek nekik levelet, nem válaszoltak rá, a feltételeket nem akarják elfogadni, nekik ez fáj, hogy megszűnik a monopól helyzetük, írták ezt a hírportálokon, aki pedig kiemelte, hogy a közbirtokosság közgyűlése döntött, s e döntést nem kívánják megváltoztatni. Tehát a közbirtokosságnak van egy döntése, ezt kellene elfogadja a Bagolykő Kft., ő nem hajlandó elfogadni, emiatt pereskednek, és emiatt lehet, hogy decemberben meg fogják szüntetni a pályák üzemeltetését. És akkor majd december, január, februárban, hát ott valószínű, hogy nem lehet majd sízni és snowboardozni, szánkózni, nem lehet használni majd a pályákat. Hogy mi lesz ennek a vége, még egyelőre nem tudni, mi nagyon szurkolunk, azért rengetegen járnak a Madarasi Hargitára, és hiába, hogy még süt a nap és ragyogó égbolt van szeptember 3-a, és még strandolni van kedvünk, de ezzel az üggyel is már bizony foglalkozniuk kell, hát nem nekünk, hanem az illetékeseknek. Nekünk azzal kell foglalkoznunk, hogy hallgassuk a jó zenéket, 10:30 lesz, 2 perc múlva Bebe Rexa érkezik.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
1: 100 év, jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Gyrosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham. Kattalj rá a kajára!
1: Reklámot hallottak.
5: Sztárrádió.
7: Ha a kajára ti is rákattannátok, és éhesek vagytok most már így délhez közeledve, akkor ajánlom nektek a napi menüt, mégpedig az 523 étterem és bárban. Finomabbnál finomabb ételekkel kecsegtetnek bennünket napról napra, úgyhogy ma is elmondom, tegnap is elmondtam, hogy mi a napi menü, amit megrendelhettek, elfogyaszthattok, vagy akár oda mehettek, és ott is kikérhetitek az asztalhoz. Tehát 523 étterem és bár, a mai napi menü csütörtökön szeptember 3-án az nem más, mint megyleves vagy karalábéleves húsgombóccal, és a második fogás pedig borzas csirkemell krumpli pürével. Jó étvágyat kívánunk mindenkinek! Én szerintem nagyon finom lesz a megyleves és még a krumpli püre is csirkemellel. Az egyik kedvencem köretként a krumpli püré, úgyhogy ha megéheztetek, akkor már 12 óra után rendelhetitek is meg a levest és a másodikat. De van, aki most ébred meg és most reggelizik. Na hát nekik is szép napot kívánunk meg! Jó munkakedvet, hogyha délután dolgoztok, vagy akár az esti órákban, aki pedig szabadságol, vakációzik, csak is jó pihenést!

0: Megszavazták a sofőr vizsga módosítását, újraindul a lábbusz program. Győzött az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Elfogadta a szenátus a B-kategóriás jogosítvány megszerzéséhez szükséges, gyakorlati vizsga módosításáról szóló törvénytervezetet, amely most a képviselőház elé kerül. A javaslat eredetileg egy a közúti vizsga előtt teljesítendő, külön tanpályás vizsgát is bevezetett volna, ezt azonban a szakbizottságok törölték. Indoklásuk szerint az országos bevezetéshez szükséges infrastruktúra kialakítása jelentős adminisztratív, szervezési és pénzügyi terhet jelentett volna. A tanpályás vizsga támogatói szerint annak bevezetése egységesebben ellenőrizné a kezdő sofőrök járműkezelési tudását és javíthatná a közlekedés biztonságot. Önkénteseket keresnek a tanévkezdésre újrainduló lábbusz programhoz Székelyudvarhelyen. A gyerekeket három útvonalon kísérik iskolába, a Csereháltról, a második Rákóczi-Ferenc utcai mozi elől, valamint Szombatfalváról, a Szépkorúak házától. A szervező művelődési központ munkaközösségek, baráti társaságok és kollégák jelentkezését is várja, akár heti egy alkalom vállalásával. Az önkéntes lábbuszsofőrök a 0266 21 81 47-es telefonszámon jelentkezhetnek a művelődési központnál. Életének 67, papságának 42. évében elhunyt Dániel Ernő, Nyikó Malomfalva nyugalmazott plébánosa. Az 1985-ben Gyulafehérváron pappá szentelt lelkipásztor szolgálatát Székelyudvarhelyen kezdte, majd a Gyulafehérvári Teológiai Liceum lelkivezetője, később korond és kézdialmás plébánosa volt. Dániel Ernő Nyikó Malomfalván 2012-től szolgált, ahol július 19-én mutatta be búcsúzó szentmiséjét, mielőtt augusztusban nyugállományba vonult. Győzelemmel kezdte a labdarúgó Román Kupa csoport küzdelmeit az FK Csíkszereda. A csíkszeredai csapat tegnap a másodosztályos Besztercei Glória vendége volt, 1-0-ás első félidő után 2-0-ra győzött, az FK góljait Stál és Eppel szerezték. A következő kupafordulóban, október 28-án a csíkiak a nagyváradi FC Bihart fogadják, szombaton a Szuperligában Aradon vendég szerepelnek. A csapattól távozott a szlovákiai József Dolni támadó, aki Nagyváradon folytatja pályafutását. Visszavágót játszott az FK Csíkszereda női labdarúgó csapata az UEFA női Európa kupában. A csíkiak az izlandi Breiðablik csapatát fogadták tegnap az idegenbeli 8-1-es vereség után, a vendégcsapat tegnap 1-0-ra győzött a csíkszeredai stadionban, így 9-1-es összesítéssel tovább jutott. Napsütéses időjárásunk lesz a mai napon, térségünkben gyenge széljárásra lehet számítani, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérséklet értékek 23 fok körül alakulnak a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
9: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
8: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

11 óra 25 perc, szeptember 3-át írunk. Nem tudom, ti mennyire érzitek már kint a levegőben azt, hogy szeptember van, ősz van. Minden évszaknak megvan az a stílusa, az a hangulata, amit ha kilépsz a lakásból, akkor már is érzel. Hát én érzem azt az iskola kezdés hangulatot, azt az iskola kezdés feelinget, hogy igen, most már szeptember van, lassan kell megvásárolni a tanfelszereléseket, lassan kell menni az iskolába reggelente. Eszembe jutott valamilyen szinten azért az iskolás évem nagy része. És ha a hírportálokat nézegetem, böngészem, akkor bármerre görgetek, csak is az iskola kezdésről látok információkat és hasznos cikkeket. Például azt is láttam, hogy hogyan könnyítik meg az iskola kezdés területén a Székelyföld több településén a tanévnyitót, a tanévkezdést a családok számára. Van, ahol kapnak felszerelett iskolatáskát az előkészítő osztályt kezdő kisdiákok szeptemberben. Amúgy megyére lebontva pontosan leírják, hogy hol mi várható. Hát Hargita megyét keresem, mert ugye mi oda tartozunk. A Hargita megyei települési önkormányzatok saját iskolakezdési támogatásairól nincs megyei szinten összesített nyilvántartás, és a megyei tanácsnak sincs hasonló kezdeményezése, de tervben van jövőre nézve egy ilyen program. Na, hát akkor Bíró Barna Botond elnök úr mit mond? Azt mondta, hogy nem tud ennél többet elárulni egyelőre erről a témáról. Bár nem kapcsolódik közvetlenül a most iskolát kezdő családok támogatásához, de diákokról szóló Hargita megye tanácsának új programja van, jelenleg egy nyereksuli elnevezésű iskolai lovas program, ezen a programon dolgoznak ennek az előkészítésén. És a már működő iskolai korcsolya és úszás programhoz hasonlóan új lehetőséget biztosítana a Hargita megyei gyermekek számára. A termek szerint a program elsőként néhány településen próba jelleggel indulna el a tanév második fél évében, ugye várhatóan tavasszal. Jelenleg zajlik a szakmai és biztonsági feltételek kidolgozása, a bekapcsolódásra alkalmas lovasudvarok feltérképezése, valamint az önkormányzatok, a tanfelügyelőség, az iskolák és a szülők igényeinek felmérése. Vagyis gondolom, hogy lovagolni küldenék a diákokat és a gyerkőcöket. Marosvásárhelyen sem volt eddig ez a családok számára szóló támogatás, de bevezetik idén szeptembertől, és csomagokat fognak kapni a családok 115 lejes értékben. Hát én azért sajnálom, hogy Hargita megye ezt nem vezette be, mert a csomagban például színes ceruzák, grafit ceruzák, tolltartók, kulacsok vannak, uzsonnás dobozok, minden olyasmi, ami lehet, hogy kellhet. Főleg egy szegényebb családnak. Háromszéken is bevezették, Kovászna megyében. Na hát akkor Hargita megye kimaradt a sorból, ezek szerint jövőre majd hát, ha kapunk valami támogatást mi is. Elő a rózsaszín napszemüvegeket, ha felhőn ülve, ha az irodában, de süt a nap. Az a lényeg, huligán érkezik.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális

A latin tánc erre a zenére simán működne, mert Sheeran és Camila Cabello felvétele, hát akkor maradunk ennél a stílusnál. Enrique Iglesias hozok a következő percekben, még a 12 órás hírek előtt. Tőletek pedig közlekedési információkat várok a 0757-5751-71-es telefonszámra, vagy akár a Star Rádió Facebook oldalán, privátban is jelezhettek, ha van dugó, ha van forgalom a városban, esetleg rendőri ellenőrzés, ne adj Isten baleset, akkor kérlek, szóljatok, hogy tudjunk mi is szólni a többi autóvezetőnek. Jó utat, balesetmentes közlekedés mindenkinek délutánra! Jó.

0: Megszavazták a sofőr vizsga módosítását, újraindul a lábbusz program. Győzött az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Elfogadta a Szenátus a B-kategóriás jogosítvány megszerzéséhez szükséges, gyakorlati vizsga módosításáról szóló törvénytervezetet, amely most a képviselőház elé kerül. A javaslat eredetileg egy a közúti vizsga előtt teljesítendő, külön tanpályás vizsgát is bevezetett volna, ezt azonban a szakbizottságok törölték. Indoklásuk szerint az országos bevezetéshez szükséges infrastruktúra kialakítása jelentős adminisztratív, szervezési és pénzügyi terhet jelentett volna. A tanpályás vizsga támogatói szerint annak bevezetése egységesebben ellenőrizné a kezdő sofőrök járműkezelési tudását és javíthatná a közlekedés biztonságot. Önkénteseket keresnek a tanévkezdésre újrainduló lábbusz programhoz Székelyudvarhelyen. A gyerekeket három útvonalon kísérik iskolába, a Cserehátról, a második Rákóczi-Ferenc utcai mozi elől, valamint Szombatfalváról, a Szépkorúak házától. A szervező művelődési központ munkaközösségek, baráti társaságok és kollégák jelentkezését is várja, akár heti egy alkalom vállalásával. Az önkéntes lábbuszsofőrök a 0266 21 81 47-es telefonszámon jelentkezhetnek a művelődési központnál. Életének 67, papságának 42. évében elhunyt Dániel Ernő, Nyikó Malomfalva nyugalmazott plébánosa. Az 1985-ben Gyulafehérváron pappá szentelt lelkipásztor szolgálatát Székelyudvarhelyen kezdte, majd a gyulafehérvári teológiai liceum lelki vezetője, később korond és kézdialmás plébánosa volt. Dániel Ernő Nyikó Malomfalván 2012-től szolgált, ahol július 19-én mutatta be búcsúzó szentmiséjét, mielőtt augusztusban nyugállományba vonult. Győzelemmel kezdte a labdarúgó román kupa csoport küzdelmeit az FK Csíkszereda. A csíkszeredai csapat tegnap a másodosztályos Beszercei Glória vendége volt, 1-0-ás első félidő után 2-0-ra győzött, az FK góljait Stál és Eppel szerezték. A következő kupafordulóban október 28-án a csíkiak a nagyváradi FC Bihart fogadják, szombaton a Szuperligában Aradon vendégszerepelnek. A csapattól távozott a szlovákiai József Dolni támadó, aki Nagyváradon folytatja pályafutását. Visszavágót játszott az FK Csíkszereda női labdarúgó csapata az UEFA női Európa kupában. A csíkiak az izlandi Breiðablik csapatát fogadták tegnap az idegenbeli 8-1-es vereség után, a vendégcsapat tegnap 1-0-ra győzött a csíkszeredai stadionban, így 9-1-es összesítéssel tovább jutott. Napsütéses időjárásunk lesz a mai napon, térségünkben gyenge széljárásra lehet számítani, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

A Coco Jumbo, ami biztos, hogy soha nem fog kimenni divatból. 1996-os dal. És a retro bulikból sem hiányozhat, egyszer sem. Hát nem hiányozhat a programajánló a mai műsorból sem, rengeteg mindenre számíthatunk és várhatunk a következő napokban, hetekben. Itt szeptember folyamán is lesz bőven esemény Székelyudvarhelyen. A Sztár Rádió Facebook oldalán pörög a játékunk, holnap fogom lezárni, ugyanis fogok sorsolni film belépőket a Doklamina jóvoltából. Lesz 4 magyar dokumentumfilm, amit vetítenek már vasárnaptól megkezdve, hétfő, kedd és szerdán, itt az udvarhelyi moziban. Szia Sári, a báró hazatér, a kurták töredékek és kell egy oroszlán. Ezekre sorsolok összesen 8 páros belépőt, ti meg kell írjátok hozzászólásban, hogy milyen stílusú filmet néznétek leggyakrabban az udvarhelyi moziban. A legtöbben a vígjátékot írtátok, és olyan is van, aki azt írta, hogy mindegy, hogy milyen film, csak lehessen már mozizni, és járhassunk filmet nézni. Ezzel én is így vagyok körülbelül. Egyébként meg ez a Doklavina filmvetítés és közönség találkozó igencsak nagy esemény lesz a városban. A belépőket még mindig meg lehet vásárolni itt a jegypénztárnál, a stúdiómozi pénztáránál 11 és 14, valamint 15 és 17 óra között, de a vetítések előtt a helyszínen is beszerezhető. 25 lejbe kerül per vetítés, és a rajzfilmre pedig nem kell semmit fizetni, annak a címe Boribon, de az ingyenes, le lehet vinni erre is a gyerkőcöket a Boribonra. Az Székelyudvarhelyen nézem, hogy mikor lesz, mert itt van egy táblázat előttem, de össze-vissza van a székelykeresztúri vetítésekkel. Szeptember 9-e 5 órai kezdettel, az azt mondja, hogy szombat. Ha most szombaton lesz a rajzfilm. Na, 5 órakor lehet vinni a gyerkőcöket moziba. És az eseményt egyébként támogatja Székelyudvarhely Városa és a Bethlen Gábor Alap, ezt el ne felejtsük, ezt azért mindig ki kell hangsúlyozni. Valamint a Nemzeti Kulturális Alap is ott van, mint támogató. Jól vagyunk és pont, hát hogyne, hogyha jó zenék szólnak, süt a nap, és még csütörtök is van, kis péntek, akkor miért ne lennénk jól? A

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fit Film mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
4: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
2: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
6: Margita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

Ez a zene valószínű, hogy nem fog felcsendülni a ezen a hétvégén megszervezésre kerülő erdélyi táncánc találkozón Calvin Harris személyében, viszont annál inkább lehet majd mulatozni, népdalokat énekelni és néptáncot járni. Pénteken és szombaton ugyanis megszervezik ismét az erdélyi táncánc találkozót 2026-ban is, szeptember 4-e és 6-a között. Holnap lesz a felvonulás, úgyhogy lehet készíteni a cipőket, lesz kézműves vásár Borudvar a Városi Parkban, lesznek fotókiállítások, és 17 órától lesz a felvonulás a Mártonáron téren, tehát a Patkóban már nagyon nagy muzsika szóval várják az érdeklődőket, onnan pedig vonul mindenki a Városi Parkba, ahol lesz majd előadás, és este 9-től táncház több helyszínen. Emlékszem, tavaly nagyon-nagyon jó hangulat volt, tehát a Városi Park területén, az étterem előtti téren és az étterem termeiben is rengeteg táncos volt, és a táncház az nagyon jól működött, nagyon-nagyon élt egészen hajnali 3 óráig, 4 óráig is. Az ember olyankor azt érzi, amikor táncol és énekel, hogy tényleg szabadságon van, igazi érzést él meg a népzene által, főleg mi itt Székelyföldön át tudjuk élni ezt. Most valószínű, hogyha egy külföldi jön, akkor nem érzi annyira át, mint amikor mi énekeljük azokat a dalokat, mint ami fel fog csendülni itt pénteken is, szombaton is. Szombaton többféle előadás lesz, reggel 10 órától már nyitják a kézműves vásárt és Borudvart a Városi Parkban, de lesz csiporkajátszó és alkotótér, lesz gyermektáncház is napközben 11 órától, zenedobóz, fekete laki tánc oktatás, népdaloktatás is, és szombaton a csúcspont az 18 órakor a gála műsor. Az erdélyi hivatásos néptánc együttesek előadják az Idegen földre nesies című előadásukat tánc formájában. Biztos, hogy nagyon szép lesz és vagány lesz. A Városi Sportcsarnokban lehet ezt megnézni, és akkor szombaton este 8-tól és 9-tól is lesz táncház. Úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy vegyen részt az idei erdélyi táncház találkozón. Több mint 100 zenész lesz, több mint 1000 táncos, és ez valóban több mint táncház találkozó. Szeptember 4-e és 6-a között a mi kis városunkban most már ez hagyománnyá vált szeptember első hétvégéjén. A zene ott van bennünk, és a tánc is szerintem random tripért.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
3: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ról.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztárrádió.
9: Sztárrádió, a legnagyobb slágerek változatosan. Szeptember 3-át írunk, és mi szeptember 3-át zárunk itt a mai műsort illetően, mert most már reggel 7 órától elérkezett a búcsú ideje. De legközelebb holnap reggel 7-től biztos, hogy fogunk találkozni, mert ugyanúgy indítom a műsort, a Vekkert, együtt fogunk ébredezni, együtt fogunk zenélgetni, és együtt töltjük azt a 6 órát is, ami holnap lesz 7 órától. Jelenleg Székely udvarhelyen 21 Celsius fokot mutatnak a hőmérők, azért még jócskán érződik a nyár, azért még jócskán bennünk van a jó idő, a napsütés, az sok-sok-sok nyári emlék. Hát ami azt illeti, a strandot is látogathatnánk még ezen a héten, mert nagyon jó idő van, viszont szomorúságomra azt írták ki, hogy a strandot idénre bezárják Székely udvarhelyen. És alpolgármester úrunk közzé is tette, hogy jó volt látni, hogy mennyi izgalmas programnak és eseménynek adott helyet nyáron ez a strand. Hát tényleg igen, voltak koncertek, ha visszaemlékeztek, voltak bulik a városnapokon, voltak foci meccs nézések a világbajnokságon, volt ugye strandterasz, családi nap, úszótábor, és még a Sziculusz Fesztivál bulija is ott volt lebonyolítva, szóval rengeteg találkozás helyszínéül szolgált a város és strand, és hát akkor egyértelmű, hogy idén nyáron azért tele volt élettel a város és strand, rengetegen lubickoltak, úszkáltak, ugráltak, napoztak, strandoltak. Csak épp az időjárás nem volt a barátunk júliusban, de amit augusztusban adott a város és strand, arra biztos, hogy fogunk még emlékezni, és természetesen júniusban is, valamint júliusban is voltak ott események, programok. Szóval köszönjük szépen, legközelebb jövőre találkozunk a városi strandon, úgyhogy oda ne készüljetek, mert nem fognak fogadni benneteket úszni, bezárták a városi strandot. Viszont a nyári érzés bennünk marad, itt van a Summer Life, ezzel fogok elköszönni tőletek. Holnap találkozunk pénteken, szeptember 4-én, addig is használjátok ki a jó időt a délutáni órákban. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok.

0: Megszavazták a sofőrvizsga módosítását, újraindul a lábbusz program. Győzött az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Elfogadta a szenátus a B kategóriás jogosítvány megszerzéséhez szükséges, gyakorlati vizsga módosításáról szóló törvénytervezetet, amely most a képviselőház elé kerül. A javaslat eredetileg egy a közúti vizsga előtt teljesítendő, külön tampályás vizsgát is bevezetett volna, ezt azonban a szakbizottságok törölték. Indoklásuk szerint az országos bevezetéshez szükséges infrastruktúra kialakítása jelentős adminisztratív, szervezési és pénzügyi terhet jelentett volna. A tanpályás vizsga támogatói szerint annak bevezetése egységesebben ellenőrizné a kezdő sofőrök járműkezelési tudását és javíthatná a közlekedés biztonságot. Önkénteseket keresnek a tanévkezdésre újrainduló lábbusz programhoz Székelyudvarhelyen. A gyerekeket három útvonalon kísérik iskolába, a Csereháltról, a második Rákóczi-Ferenc utcai mozi elől, valamint Szombatfalváról, a Szépkorúak házától. A szervező művelődési központ munkaközösségek, baráti társaságok és kollégák jelentkezését is várja, akár heti egy alkalom vállalásával. Az önkéntes lábbuszsofőrök a 0266 21 81 47-es telefonszámon jelentkezhetnek a művelődési központnál. Életének 67, papságának 42. évében elhunyt Dániel Ernő, Nyikómalomfalva nyugalmazott plébánosa. Az 1985-ben Gyulafehérváron pappá szentelt lelkipásztor szolgálatát Székelyudvarhelyen kezdte, majd a gyulafehérvári teológiai liceum lelki vezetője, később korond és kézdialmás plébánosa volt. Dániel Ernő Nyikómalomfalván 2012-től szolgált, ahol július 19-én mutatta be búcsúzó szentmiséjét, mielőtt augusztusban nyugállományba vonult. Győzelemmel kezdte a labdarúgó Román Kupa csoportküzdelmeit az FK Csíkszereda. A csíkszeredai csapat tegnap a másodosztályos Besztercei Glória vendége volt, 1-0-ás első félidő után 2-0-ra győzött, az FK góljait Stál és Eppel szerezték. A következő kupafordulóban október 28-án a csíkiak a nagyváradi FC Bihart fogadják, szombaton a Szuperligában Aradon vendégszerepelnek. A csapattól távozott a szlovákiai József Dolni támadó, aki Nagyváradon folytatja pályafutását. Visszavágót játszott az FK Csíkszereda női labdarúgó csapata az UEFA női Európa kupában. A csíkiak az izlandi Breiðablik csapatát fogadták tegnap az idegenbeli 8-1-es vereség után, a vendégcsapat tegnap 1-0-ra győzött a csíkszeredai stadionban, így 9-1-es összesítéssel tovább jutott. Napsütéses időjárásunk lesz a mai napon, térségünkben gyenge széljárásra lehet számítani, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérséklet értékek 23 fok körül alakulnak a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Spórolj többet a Lidl Plus-szal. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a 210 g-os konfiszeri Firenze mini bisszimó süteményekre 50-89 banírt a Lidl Plus-szal, a 6x0,33 literes Ursus világos sörre 15-49 banírt a Lidl Plus-szal, és a piros almára 2 kg-os kiszerelésben 7-99 banírt a Lidl Plus-szal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Jelen, akció! Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
10: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
9: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe.
10: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
9: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
11: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor füvet is árul.
12: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
13: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
12: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
13: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
12: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
14: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
15: Reklámot hallottak.
12: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

A legnagyobb slágerek és azok történetei Csabával. 1998-ban Cher 52 éves volt, amikor megjelent a Believe. És valószínűleg kevesen gondolták, hogy egy ilyen korú énekesnő fogja megcsinálni az évtized egyik legnagyobb popslágerét. Ráadásul egy olyan hangzással, amit akkor még alig hallottunk. Cher hangját ugyanis egy akkoriban új stúdió technológiával kezdték el torzítani, ez volt az Auto-Tune, amit eredetileg arra találtak ki, hogy kijavítsa az ének hang apró pontatlanságait. A Believe-ben viszont már nem eldugni akarták, hanem megmutatni. Így született meg az a furcsán robotikus darabos hangzás, amelyből később egy egész popzenei korszak egyik legfontosabb kelléke lett. A kiadó eleinte nem is lelkesedett érte, túl furcsának tartották. Cher viszont ragaszkodott hozzá. És milyen jól tette. A Believe több mint 20 országban lett listavezető, és Grammy-díjat is hozott neki. A dal ráadásul nem egyszerűen egy 90-es évekbeli sláger lett, megváltoztatta azt is, ahogyan a popzenében az énekhanghoz viszonyulunk. Amit akkor még különleges trükknek gondoltunk, abból mára teljesen hétköznapi hangzás lett. És talán éppen ezért jó ma is hallgatni. Benne van a 90-es évek vége, amikor a jövő még tényleg jövőnek tűnt, a zenében pedig egyetlen új hangzás képes volt mindenkit meglepni. Cher, Believe.

0: like music. Star reklám.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Dupla torna, dupla győzelem. A tagból világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdön, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tagból tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdön pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, 4 nap, tagbólból sosem elég, főleg ha a világ legjobbjai játszanak.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió.
7: There was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world, making me smile. Like your smile.

nyáron sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: Bezár a városi strand. Kollégiumot újítottak fel Szentegyházán. Sorsoltak az asztali teniszkupában. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az RMDS kész kompromisszumot kötni annak érdekében, hogy Romániában stabil kormány alakuljon, ugyanakkor egyetlen olyan kormányzati felállást sem támogatna, amelyben az AUR is részt vesz, jelentette ki Táncos Barna ügyvivő miniszterelnök helyettes. Az RMDS számára szinte minden pártközi együttműködés elfogadható lenne, az AUR-t azonban semmilyen formában nem látnák szívesen a kormánytöbbségben, illetve azt a lehetőséget is elutasítják, hogy az AUR-ból kiváljon egy képviselőcsoport, amely később egy kormányt támogatna. 5 millió lejből felújították a Szentegyházi Gábor Áron szakközépiskola kollégiumát. Az épület alsóbb szintjein tantermek és szakmai műhelyek kaptak helyet, a két felső szinten pedig a bentlakás működik majd. Ha a hosszabb távon kevés diák igényli a kollégiumi elhelyezést, a 10 nagyobb szobából szolgálati lakásokat alakítanának ki. Idénre bezárt a városi strand. A Városháza által működtetett létesítmény ma délig tartott nyitva, ezután már nem lehet látogatni. Kisorsolták a férfi asztali tenisz Európa Kupa csoportkörét. A székelyudvarhelyi ISK szak együttese a D csoportba került, ellenfelei a szlovák bajnok Vinje, a spanyol Alicante és a cseh Chodov lesznek. A torna helyszínére az Európai Szövetség szeptember 7-éig várja a jelentkezőket. A székelyudvarhelyi klub jelezte, hogy megrendezné a 16 csapatos tornát, amelyet november 13-a és 15-e között tartanának. Elmarad a mai kézilabda meccs. A Román Kézilabda Szövetség elkészítette a férfi kézilabda A-osztály csoportbeosztását, a VSK Székelyudvarhely a B csoportba került, ahol 8 ellenfele lesz az alapszakaszban. Az első meccset szeptember 13-án vasárnap 18 órától hazai pályán a segesvári VSK ellen játssza az udvarhelyi együttes. A klub ma bejelentette, hogy emiatt a ma délutánra tervezett Segesvár elleni edzőmeccset nem tartják meg. A bajnokságban Segesváron kívül a Jászvásári Poli, Fogaras, Galac, valamint a Segesvári Olimpiai Központ, Buzeu, Vasztúj és Szucsáva fiók csapatai lesznek az udvarhelyiek ellenfelei. Két mérkőzés maradt hátra a labdarúgó Román Kupa csoportkörének első fordulójából, ezeket ma délután, illetve este játsszák le, két másodosztályos együttes két élvonalbeli csapatot fogad. 6:30-tól a Bákói FC a címvédő Krajovai Universitátját fogadja, míg 8:30-től a Temesvári Poli a bukaresti Rapiddal csap össze. Napsütéses lesz a délután térségünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztárreklám. Spórolj többet a Lidl Plus-szal. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a 210 g-os konfiszeri Firenze minibisszimó süteményekre 5,89-ban írt a Lidl Plus-szal, a 6x0,33 literes Ursus világos sörre 15,49-ban írt a Lidl Plus-szal, és a piros almára 2 kg-os kiszerelésben 7,99-ban írt a Lidl Plus-szal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Elindult a 2026-os roncsautóprogram az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautóprogram keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautóprogram az Autogroup Simónál.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcső.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsafont.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió.
11: Sztár Rádió.
12: Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa 1 kg-os kiszerelésben 3,99 bani, és a petrezselyem gyökér 350 g-os kiszerelésben 4,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Bezár a városi strand. Kollégiumot újítottak fel Szentegyházán. Sorsoltak az asztali teniszkupában. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az RMDSZ kész kompromisszumot kötni annak érdekében, hogy Romániában stabil kormány alakuljon, ugyanakkor egyetlen olyan kormányzati felállás sem támogatna, amelyben az Auris részt vesz, jelentette ki Táncos Barna ügyvivő miniszterelnök helyettes. Az RMDSZ számára szinte minden pártközi együttműködés elfogadható lenne, az Aurt azonban semmilyen formában nem látnák szívesen a kormánytöbbségben, illetve azt a lehetőséget is elutasítják, hogy az Aurból kiváljon egy képviselőcsoport, amely később egy kormányt támogatna. 5 millió lejből felújították a Szentegyházi Gábor Áron szakközépiskola kollégiumát. Az épület alsóbb szintjein tantermek és szakmai műhelyek kaptak helyet, a két felső szinten pedig a bentlakás működik majd. Ha a hosszabb távon kevés diák igényli a kollégiumi elhelyezést, a 10 nagyobb szobából szolgálati lakásokat alakítanának ki. Idénre bezárt a városi strand. A Városháza által működtetett létesítmény ma délig tartott nyitva, ezután már nem lehet látogatni. Kisorsolták a férfi asztali tenisz Európa Kupa csoportkörét. A székelyudvarhelyi ISK szak együttese a D csoportba került, ellenfelei a szlovák bajnok Vinje, a spanyol Alicante és a cseh Chodov lesznek. A torna helyszínére az Európai Szövetség szeptember 7-éig várja a jelentkezőket. A székelyudvarhelyi klub jelezte, hogy megrendezné a 16 csapatos tornát, amelyet november 13-a és 15-e között tartanának. Elmarad a mai kézilabda meccs. A Román Kézilabda Szövetség elkészítette a férfi kézilabda A osztály csoportbeosztását, a VSK Székelyudvarhely a B csoportba került, ahol 8 ellenfele lesz az alapszakaszban. Az első meccset szeptember 13-án vasárnap 18 órától hazai pályán a segesvári VSK ellen játsza az udvarhelyi együttes. A klub ma bejelentette, hogy emiatt a ma délutánra tervezett Segesvár elleni edzőmeccset nem tartják meg. A bajnokságban Segesváron kívül a Jászvásári Poli, Fogaras, Galac, valamint a Segesvári Olimpiai Központ, Buzau, Vasztúj és Szucsjáva fiók csapatai lesznek az udvarhelyiek ellenfelei. Két mérkőzés maradt hátra a labdarúgó Román Kupa csoportkörének első fordulójából, ezeket ma délután, illetve este játsszák le, két másodosztályos együttes két élvonalbeli csapatot fogad. 17:30 a Bákói FC a címvédő Krajovai Universitátját fogadja, míg 20:30-tól a Temesvári Poli a bukaresti Rapiddal csap össze. Napsütéses lesz a délután térségünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztárreklám. Spórolj többet a Lidl Plus-szal. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a 210 g-os konfiszeri Firenze minibissimo süteményekre 50,89 banírt a Lidl Plus-szal, a 6x0,33 literes Ursus világos sörre 15,49 banírt a Lidl Plus-szal, és a piros almára 2 kg-os kiszerelésben 7,99 banírt a Lidl Plus-szal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
4: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
3: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
4: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
5: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
6: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Pizza?
8: Ham.
7: Burger?
8: Ham.
7: Napi menü?
8: Ham.
7: Girosz?
8: Ham.
7: Éhes vagy?
8: Ham. Kattalj rá a kajára!
9: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
10: Közérdekű hirdetés következik.
11: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
10: Közérdekű hirdetést hallottak.
12: Reklámot hallottak.
13: Sztárrádió.

0: I like music. Sztár reklám.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa 1 kg-os kiszerelésben 3,99 bani, és a petrezselyem gyökér 350 g-os kiszerelésben 4,49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd fel lejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Bezár a városi strand. Kollégiumot újítottak fel Szentegyházán. Sorsoltak az asztali teniszkupában. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az RMDSZ kész kompromisszumot kötni annak érdekében, hogy Romániában stabil kormány alakuljon, ugyanakkor egyetlen olyan kormányzati felállást sem támogatna, amelyben az AUR is részt vesz, jelentette ki Táncos Barna ügyvivő miniszterelnök helyettes. Az RMDSZ számára szinte minden pártközi együttműködés elfogadható lenne, az AUR-t azonban semmilyen formában nem látnák szívesen a kormánytöbbségben, illetve azt a lehetőséget is elutasítják, hogy az AUR-ból kiváljon egy képviselőcsoport, amely később egy kormányt támogatna. 5 millió lejből felújították a Szentegyházi Gábor Áron szakközépiskola kollégiumát. Az épület alsóbb szintjein tantermek és szakmai műhelyek kaptak helyet, a két felső szinten pedig a bentlakás működik majd. Ha a hosszabb távon kevés diák igényli a kollégiumi elhelyezést, a 10 nagyobb szobából szolgálati lakásokat alakítanának ki. Idénre bezárt a városi strand. A Városháza által működtetett létesítmény ma délig tartott nyitva, ezután már nem lehet látogatni. Kisorsolták a férfi asztali tenisz Európa Kupa csoportkörét. A székelyudvarhelyi ISK szak együttese a D csoportba került, ellenfelei a szlovák bajnok Vinje, a spanyol Alicante és a cseh Chodov lesznek. A torna helyszínére az Európai Szövetség szeptember 7-éig várja a jelentkezőket. A székelyudvarhelyi klub jelezte, hogy megrendezné a 16 csapatos tornát, amelyet november 13-a és 15-e között tartanának. Elmarad a mai kézilabda meccs. A Román Kézilabda Szövetség elkészítette a férfi kézilabda A-osztály csoportbeosztását, a VSK Székelyudvarhely a B csoportba került, ahol 8 ellenfele lesz az alapszakaszban. Az első meccset szeptember 13-án vasárnap 18 órától hazai pályán a segesvári VSK ellen játssza az udvarhelyi együttes. A klub ma bejelentette, hogy emiatt a ma délutánra tervezett Segesvár elleni edzőmeccset nem tartják meg. A bajnokságban Segesváron kívül a Jászvásári Poli, Fogaras, Galac, valamint a Segesvári Olimpiai Központ, Buzau, Vasztúj és Szucsjáva fiók csapatai lesznek az udvarhelyiek ellenfelei. Két mérkőzés maradt hátra a labdarúgó Román Kupa csoportkörének első fordulójából, ezeket ma délután, illetve este játsszák le, két másodosztályos együttes két élvonalbeli csapatot fogad. 6:30-tól a Bákói FC a címvédő Krajovai Universitátját fogadja, míg 8:30-től a Temesvári Poli a bukaresti Rapiddal csap össze. Napsütéses lesz a délután térségünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

nyáron sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió. Love.

0: like music. Sztár reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz natur vagy páncolt sertésoldalast 100 g-onként 2 lej 39 banért a Lidl Plus-szal, 400 g-os pilosz tehénteleme át 12 lej 49 banért a Lidl Plus-szal, és szilvát kilónként 2 lej 99 banért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz natur vagy páncolt sertés oldalas 100 gramonként 2,39 lei a Lidl Plus-szal. 400 gramos pilosz tehinteleme ár 12,49 lei a Lidl Plus-szal. És szilvát kilonként 2,99 lei. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Dupla torna, dupla győzelem. A tekból világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdön, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tekból tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdön pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, négy nap, tekbólból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.

0: Bezár a városi strand. Kollégiumot újítottak fel Szentegyházán. Sorsoltak az asztali teniszkupában. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az RMDSZ kész kompromisszumot kötni annak érdekében, hogy Romániában stabil kormány alakuljon, ugyanakkor egyetlen olyan kormányzati felállás sem támogatna, amelyben az AUR is részt vesz, jelentette ki Táncos Barna ügyvivő miniszterelnök helyettes. Az RMDSZ számára szinte minden pártközi együttműködés elfogadható lenne, az AUR-t azonban semmilyen formában nem látnák szívesen a kormánytöbbségben, illetve azt a lehetőséget is elutasítják, hogy az AUR-ból kiváljon egy képviselőcsoport, amely később egy kormányt támogatna. 5 millió lejből felújították a Szentegyházi Gábor Áron szakközépiskola kollégiumát. Az épület alsóbb szintjein tantermek és szakmai műhelyek kaptak helyet, a két felső szinten pedig a bentlakás működik majd. Ha a hosszabb távon kevés diák igényli a kollégiumi elhelyezést, a 10 nagyobb szobából szolgálati lakásokat alakítanának ki. Idénre bezárt a városi strand. A Városháza által működtetett létesítmény ma délig tartott nyitva, ezután már nem lehet látogatni. Kisorsolták a férfi asztali tenisz Európa Kupa csoportkörét. A székelyudvarhelyi ISK szak együttese a D csoportba került, ellenfelei a szlovák bajnok Vinye, a spanyol Alicante és a cseh Hodov lesznek. A torna helyszínére az Európai Szövetség szeptember 7-éig várja a jelentkezőket. A székelyudvarhelyi klub jelezte, hogy megrendezné a 16 csapatos tornát, amelyet november 13-a és 15-e között tartanának. Elmarad a mai kézilabda meccs. A Román Kézilabda Szövetség elkészítette a férfi kézilabda A-osztály csoportbeosztását, a VSK Székelyudvarhely a B csoportba került, ahol 8 ellenfele lesz az alapszakaszban. Az első meccset szeptember 13-án vasárnap 18 órától hazai pályán a segesvári VSK ellen játssza az udvarhelyi együttes. A klub ma bejelentette, hogy emiatt a ma délutánra tervezett Segesvár elleni edzőmeccset nem tartják meg. A bajnokságban Segesváron kívül a Jászvásári Poli, Fogaras, Galac, valamint a Segesvári Olimpiai Központ, Buzau, Vasztúj és Szucsjáva fiók csapatai lesznek az udvarhelyiek ellenfelei. Két mérkőzés maradt hátra a labdarúgó Román Kupa csoportkörének első fordulójából, ezeket ma délután, illetve este játsszák le, két másodosztályos együttes két élvonalbeli csapatot fogad. 17:30 a Bákói FC a címvédő Krajovai Universitátját fogadja, míg 20:30 a Temesvári Poli a bukaresti Rapiddal csap össze. Napsütéses lesz a délután térségünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők,

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: élet és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Reklámot hallottak.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music. Sztár reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazurt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
8: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
9: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
10: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
11: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
10: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
11: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
10: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
9: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
12: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
13: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: én tudok. I like music. Star reklám.
1: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.

0: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
5: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
6: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
7: Reklámot hallottak!
8: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés

0: és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromix-nél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix, a helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Ért.

0: hogy játsz te.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
8: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
9: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
10: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
8: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
2: Reklámot hallottak!
11: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

0: I like music.
1: Sztár reklám. 100 év. Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Dupla torna, dupla győzelem. A tekból világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdön, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tekból tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdön pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendeznek.

0: Két helyszín, négy nap, techballból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.
1: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalá. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió!
6: Sztár Rádió!
5: Sztár Rádió!

Mi nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár.

0: Háló, ki az?
1: Szia, én vagyok.
0: Hány óra van?
1: Délelőtt 11:30.
0: Hadd aludjak egy kicsit még.

0: Star Rádió. A hang, ami elkísér.
1: Nyári kedvencek, éjjel-nappal. Nálunk nincs vakáció.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?